gentlemen. Everybody. Baby, I'm here. I know exactly what.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Gazpromnak és a MOL csoportnak még 11 napja van arra, hogy benyújtsa a NIS-szel kapcsolatos dokumentációt, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az idő sürget, de Szerbia továbbra is a hosszú távú megoldást keresi, és megvédi a lakosság, valamint a gazdaság érdekeit. Belgrád emellett 5%-kal növelni állami részesedését a szerbiai kőolajipari vállalatban. Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől, sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kírja a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást. Gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Megnyitotta az idei első állattenyésztési támogatási pályázatát az Agrár Kifizetési Igazgatóság. A kérelmeket június 11-ig lehet benyújtani az e-agrár rendszeren keresztül. A pályázat a hízlalt szarvasmarhák, sertések, bárányok és kecskegidák után igényelhető támogatásokra vonatkozik, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A támogatás azokra az állatokra kérhető, amelyeket az előző pályázati felhívás óta Vágóhídra adtak le, exportáltak, illetve Koszovó területére szállítottak. A Brent típusú kőolaj ára ismét emelkedett. Megközelített a 105 dollárt hordonként. Ez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a közel-keleti konfliktus lezárására irányuló amerikai javaslatra. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az 5 közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A Dubai Basketball kosárlabda csapat bejutott az ABA Liga legjobb 4 csapata közé, miután a negyeddöntő második mérkőzésén idegenben 88-84-re legyőzte a szabadkai Spartacus együttesét. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, miszerint ma instabil időjárás várható helyi záporokkal és zivatarokkal, amelyeket helyenként jégeső is kísérhet. Az erősebb zivatarcellák térségében erős rövid időre akár viharos erejű szél is kialakulhat. Az időjárási vízhelyzetek kialakulására Szerbia északi, nyugati, középső és keleti területein van nagyobb esély, írja az RTV. Késő délutántól és az esti órákban jelentős lehűlés várható, miközben a szél minden térségben északnyugatira fordul és megerősödik. A szélőkések elérhetik a 70-100 km-es óránkénti sebességet, helyenként pedig akár a 120 km/h is. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az ország északnyugati részén 19, délkeleten 26 fok körül várható. A Szerbiára vonatkozó 7 napos előrejelzés szerint május 19-ig a reggelek frissek lesznek, különösen szerdán és csütörtökön. Napközben változóan felhős idő várható, szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakokkal is csapadék nélkül, péntektől azonban ismét instabillá válik az időjárás, helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Első segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vöröskereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntő beszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard@ada.co.rs honlapon találnak. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.noitnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, gyömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

0: a pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Gazpromnak és a MOL csoportnak még 11 napja van arra, hogy benyújtsa a NIS-szel kapcsolatos dokumentációt, közölte Dubravka Djedovics Handanovics energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az idő sürget, de Szerbia továbbra is a hosszú távú megoldást keresi, és megvédi a lakosság, valamint a gazdaság érdekeit. Belgrád emellett 5%-kal növelni állami részesedését a szerbiai külipari vállalatban. Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől, sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kírja a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást. Gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Megnyitotta az idei első állattenyésztési támogatási pályázatát az Agrár Kifizetési Igazgatóság. A kérelmeket június 11-ig lehet benyújtani az e-agrár rendszeren keresztül. A pályázat a hízlalt szarvasmarhák, sertések, bárányok és kecskegidák után igényelhető támogatásokra vonatkozik, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A támogatás azokra az állatokra kérhető, amelyeket az előző pályázati felhívás óta Vágóhídra adtak le, exportáltak, illetve Koszovó területére szállítottak. A Brent típusú kőolaj ára ismét emelkedett. Megközelített a 105 dollárt hordonként. Ez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a közel-keleti konfliktus lezárására irányuló amerikai javaslatra. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az 5 közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A Dubai Basketball kosárlabda csapat bejutott az ABA Liga legjobb 4 csapata közé, miután a negyeddöntő második mérkőzésén idegenben 88-84-re legyőzte a szabadkai Spartacus együttesét. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, miszerint ma instabil időjárás várható helyi záporokkal és zivatarokkal, amelyeket helyenként jégeső is kísérhet. Az erősebb zivatarcellák térségében erős rövid időre akár viharos erejű szél is kialakulhat. Az időjárási vészhelyzete kialakulására Szerbia északi, nyugati, középső és keleti területein van nagyobb esély, írja az RTV. Késő délutántól és az esti órákban jelentős lehűlés várható, miközben a szél minden térségben északnyugatira fordul és megerősödik. A szélőkések elérhetik a 70-100 km-es óránkénti sebességet, helyenként pedig akár a 120 km/h is. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az ország északnyugati részén 19, délkeleten 26 fok körül várható. A Szerbiára vonatkozó 7 napos előrejelzés szerint május 19-ig a reggelek frissek lesznek, különösen szerdán és csütörtökön. Napközben változóan felhős idő várható, szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakokkal és csapadék nélkül, péntektől azonban ismét instabillá válik az időjárás, helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: Sassi Tagis Hit, Otoy Radio.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbméterre.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig.

0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.
1: It's so lovely when it's sunny.

Eladóház udvarral, 17 ár területen padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4 590 000.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Gazpromnak és a MOL csoportnak még 11 napja van arra, hogy benyújtsa a NIS-szel kapcsolatos dokumentációt, közölte Dubravka Djedovics Handanović energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az idő sürget, de Szerbia továbbra is a hosszú távú megoldást keresi, és megvédi a lakosság, valamint a gazdaság érdekeit. Belgrád emellett 5%-kal növelni állami részesedését a szerbiai külipari vállalatban. Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől, sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kírja a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást. Gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Megnyitotta az idei első állattenyésztési támogatási pályázatát az Agrár Kifizetési Igazgatóság. A kérelmeket június 11-ig lehet benyújtani az e-agrár rendszeren keresztül. A pályázat a hízlalt szarvasmarhák, sertések, bárányok és kecskegidák után igényelhető támogatásokra vonatkozik, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A támogatás azokra az állatokra kérhető, amelyeket az előző pályázati felhívás óta Vágóhídra adtak le, exportáltak, illetve Koszovó területére szállítottak. A Brent típusú kőolaj ára ismét emelkedett. Megközelített a 105 dollárt hordonként. Ez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a közel-keleti konfliktus lezárására irányuló amerikai javaslatra. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az 5 közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A Dubai Basketball kosárlabda csapat bejutott az ABA Liga legjobb 4 csapata közé, miután a negyeddöntő második mérkőzésén idegenben 88-84-re legyőzte a szabadkai Spartakusz együttesét. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, miszerint ma instabil időjárás várható helyi záporokkal és zivatarokkal, amelyeket helyenként jégeső is kísérhet. Az erősebb zivatarcellák térségében erős rövid időre akár viharos erejű szél is kialakulhat. Az időjárási vészhelyzete kialakulására Szerbia északi, nyugati, középső és keleti területein van nagyobb esély, írja az RTV. Késő délutántól és az esti órákban jelentős lehűlés várható, miközben a szél minden térségben északnyugatira fordul és megerősödik. A szélőkések elérhetik a 70-100 km-es óránkénti sebességet, helyenként pedig akár a 120 km/h is. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az ország északnyugati részén 19, délkeleten 26 fok körül várható. A Szerbiára vonatkozó 7 napos előrejelzés szerint május 19-ig a reggelek frissek lesznek, különösen szerdán és csütörtökön. Napközben változóan felhős idő várható, szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakokkal és csapadék nélkül, péntektől azonban ismét instabillá válik az időjárás, helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Első segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vöröskereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntőbeszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: You sexy thing.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. A Standard Ada Közművesítési Közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard_ada.co.rs honlapon találnak.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán, Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Gazpromnak és a MOL csoportnak még 11 napja van arra, hogy benyújtsa a NIS-szel kapcsolatos dokumentációt, közölte Dubravka Djedovics Handanovics energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az idő sürget, de Szerbia továbbra is a hosszú távú megoldást keresi, és megvédi a lakosság, valamint a gazdaság érdekeit. Belgrád emellett 5%-kal növelni állami részesedését a szerbiai külipari vállalatban. Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől, sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kírja a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást. Gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Megnyitotta az idei első állattenyésztési támogatási pályázatát az Agrár Kifizetési Igazgatóság. A kérelmeket június 11-ig lehet benyújtani az e-agrár rendszeren keresztül. A pályázat a hízlalt szarvasmarhák, sertések, bárányok és kecskegidák után igényelhető támogatásokra vonatkozik, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A támogatás azokra az állatokra kérhető, amelyeket az előző pályázati felhívás óta Vágóhídra adtak le, exportáltak, illetve Koszovó területére szállítottak. A Brent típusú kőolaj ára ismét emelkedett. Megközelített a 105 dollárt hordonként. Ez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a közel-keleti konfliktus lezárására irányuló amerikai javaslatra. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az 5 közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A Dubai Basketball kosárlabda csapat bejutott az ABA Liga legjobb 4 csapata közé, miután a negyeddöntő második mérkőzésén idegenben 88-84-re legyőzte a szabadkai Spartakusz együttesét. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, miszerint ma instabil időjárás várható helyi záporokkal és zivatarokkal, amelyeket helyenként jégeső is kísérhet. Az erősebb zivatarcellák térségében erős rövid időre akár viharos erejű szél is kialakulhat. Az időjárási vészhelyzete kialakulására Szerbia északi, nyugati, középső és keleti területein van nagyobb esély, írja az RTV. Késő délutántól és az esti órákban jelentős lehűlés várható, miközben a szél minden térségben északnyugatira fordul és megerősödik. A szélőkések elérhetik a 70-100 km-es óránkénti sebességet, helyenként pedig akár a 120 km/h is. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az ország északnyugati részén 19, délkeleten 26 fok körül várható. A Szerbiára vonatkozó 7 napos előrejelzés szerint május 19-ig a reggelek frissek lesznek, különösen szerdán és csütörtökön. Napközben változóan felhős idő várható, szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakokkal és csapadék nélkül, péntektől azonban ismét instabillá válik az időjárás, helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet, munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig. 1, 2, 3, 4!

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: Eladóház udvarral, 17 ár területen padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja a vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
2: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Gazpromnak és a MOL csoportnak még 11 napja van arra, hogy benyújtsa a NIS-szel kapcsolatos dokumentációt, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az idő sürget, de Szerbia továbbra is a hosszú távú megoldást keresi, és megvédi a lakosság, valamint a gazdaság érdekeit. Belgrád emellett 5%-kal növelni állami részesedését a szerbiai kőolajipari vállalatban. Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől, sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást. Gyanú esetén azonnal értesítik a hatóságokat. Megnyitotta az idei első állattenyésztési támogatási pályázatát az Agrár Kifizetési Igazgatóság. A kérelmeket június 11-ig lehet benyújtani az e-agrár rendszeren keresztül. A pályázat a hízlalt szarvasmarhák, sertések, bárányok és kecskegidák után igényelhető támogatásokra vonatkozik, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A támogatás azokra az állatokra kérhető, amelyeket az előző pályázati felhívás óta Vágóhídra adtak le, exportáltak, illetve Koszovó területére szállítottak. A Brent típusú kőolaj ára ismét emelkedett. Megközelített a 105 dollárt hordonként. Ez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a közel-keleti konfliktus lezárására irányuló amerikai javaslatra. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az 5 közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A Dubai Basketball kosárlabda csapat bejutott az ABA Liga legjobb 4 csapata közé, miután a negyeddöntő második mérkőzésén idegenben 88-84-re legyőzte a szabadkai Spartacus együttesét. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, miszerint ma instabil időjárás várható helyi záporokkal és zivatarokkal, amelyeket helyenként jégeső is kísérhet. Az erősebb zivatarcellák térségében erős rövid időre akár viharos erejű szél is kialakulhat. Az időjárási vízhelyzetek kialakulására Szerbia északi, nyugati, középső és keleti területein van nagyobb esély, írja az RTV. Késő délutántól és az esti órákban jelentős lehűlés várható, miközben a szél minden térségben északnyugatira fordul és megerősödik. A szélőkések elérhetik a 70-100 km-es óránkénti sebességet, helyenként pedig akár a 120 km/h is. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az ország északnyugati részén 19, délkeleten 26 fok körül várható. A Szerbiára vonatkozó 7 napos előrejelzés szerint május 19-ig a reggelek frissek lesznek, különösen szerdán és csütörtökön. Napközben változóan felhős idő várható, szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakokkal és csapadék nélkül, péntektől azonban ismét instabillá válik az időjárás, helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Első segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vörös Kereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntőbeszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard_ada.co.rs honlapon találnak.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Gazpromnak és a MOL csoportnak még 11 napja van arra, hogy benyújtsa a NIS-szel kapcsolatos dokumentációt, közölte Dubravka Djedović Handanović energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az idő sürget, de Szerbia továbbra is a hosszú távú megoldást keresi, és megvédi a lakosság, valamint a gazdaság érdekeit. Belgrád emellett 5%-kal növelni állami részesedését a szerbiai kőolajipari vállalatban. Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől, sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kírja a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást. Gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Megnyitotta az idei első állattenyésztési támogatási pályázatát az Agrár Kifizetési Igazgatóság. A kérelmeket június 11-ig lehet benyújtani az e-agrár rendszeren keresztül. A pályázat a hízlalt szarvasmarhák, sertések, bárányok és kecskegidák után igényelhető támogatásokra vonatkozik, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A támogatás azokra az állatokra kérhető, amelyeket az előző pályázati felhívás óta Vágóhídra adtak le, exportáltak, illetve Koszovó területére szállítottak. A Brent típusú kőolaj ára ismét emelkedett. Megközelített a 105 dollárt hordonként. Ez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a közel-keleti konfliktus lezárására irányuló amerikai javaslatra. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az 5 közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A Dubai Basketball kosárlabda csapat bejutott az ABA Liga legjobb 4 csapata közé, miután a negyeddöntő második mérkőzésén idegenben 88-84-re legyőzte a szabadkai Spartacus együttesét. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, miszerint ma instabil időjárás várható helyi záporokkal és zivatarokkal, amelyeket helyenként jégeső is kísérhet. Az erősebb zivatarcellák térségében erős rövid időre akár viharos erejű szél is kialakulhat. Az időjárási vészhelyzetek kialakulására Szerbia északi, nyugati, középső és keleti területein van nagyobb esély, írja az RTV. Késő délutántól és az esti órákban jelentős lehűlés várható, miközben a szél minden térségben északnyugatira fordul és megerősödik. A széllökések elérhetik a 70-100 km-es óránkénti sebességet, helyenként pedig akár a 120 km/h is. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az ország északnyugati részén 19, délkeleten 26 fok körül várható. A Szerbiára vonatkozó 7 napos előrejelzés szerint május 19-ig a reggelek frissek lesznek, különösen szerdán és csütörtökön. Napközben változóan felhős idő várható, szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakokkal és csapadék nélkül, péntektől azonban ismét instabillá válik az időjárás, helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Kincse.
1: Műszaki vizsgáztató Autó Ada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató Autó Ada.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet, munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Eladóház udvarral, 17 árterületen Padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Gazpromnak és a MOL csoportnak még 11 napja van arra, hogy benyújtsa a NIS-szel kapcsolatos dokumentációt, közölte Dubravka Djedovics Handanović energetikai miniszter. A tárca vezető szerint az idő sürget, de Szerbia továbbra is a hosszú távú megoldást keresi, és megvédi a lakosság, valamint a gazdaság érdekeit. Belgrád emellett 5%-kal növelni állami részesedését a szerbiai külipari vállalatban. Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől, sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kírja a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást. Gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Megnyitotta az idei első állattenyésztési támogatási pályázatát az Agrár Kifizetési Igazgatóság. A kérelmeket június 11-ig lehet benyújtani az e-agrár rendszeren keresztül. A pályázat a hízlalt szarvasmarhák, sertések, bárányok és kecskegidák után igényelhető támogatásokra vonatkozik, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A támogatás azokra az állatokra kérhető, amelyeket az előző pályázati felhívás óta Vágóhídra adtak le, exportáltak, illetve Koszovó területére szállítottak. A Brent típusú kőolaj ára ismét emelkedett. Megközelített a 105 dollárt hordonként. Ez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a közel-keleti konfliktus lezárására irányuló amerikai javaslatra. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az 5 közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A Dubai Basketball kosárlabda csapat bejutott az ABA Liga legjobb 4 csapata közé, miután a negyeddöntő második mérkőzésén idegenben 88-84-re legyőzte a szabadkai Spartakusz együttesét. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, miszerint ma instabil időjárás várható helyi záporokkal és zivatarokkal, amelyeket helyenként jégeső is kísérhet. Az erősebb zivatarcellák térségében erős rövid időre akár viharos erejű szél is kialakulhat. Az időjárási vészhelyzete kialakulására Szerbia északi, nyugati, középső és keleti területein van nagyobb esély, írja az RTV. Késő délutántól és az esti órákban jelentős lehűlés várható, miközben a szél minden térségben északnyugatira fordul és megerősödik. A szélőkések elérhetik a 70-100 km-es óránkénti sebességet, helyenként pedig akár a 120 km/h is. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az ország északnyugati részén 19, délkeleten 26 fok körül várható. A Szerbiára vonatkozó 7 napos előrejelzés szerint május 19-ig a reggelek frissek lesznek, különösen szerdán és csütörtökön. Napközben változóan felhős idő várható, szerdán és csütörtökön hosszabb napos időszakokkal és csapadék nélkül, péntektől azonban ismét instabillá válik az időjárás, helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Első segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vöröskereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntő beszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

az NK Automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard_ada.co.rs honlapon találnak.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće